0: Életem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Zenék.
5: Én nem akarok senki lenni.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát. Napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli-délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: kedvesebb feje lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd meg,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkod.

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 27-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Bezáró postahivatalokról adtak hírt Pécsett. Egy hét múlva kezdődik a rókák őszi vakcinázása Baranyában. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi postahivatalt Pécsett. Miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat. A Magyar Posta 2022. novemberében jelentette be 10 postahivatal ideiglenes bezárását. Akkor a városvezetés egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám most arra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megyek keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Greenmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. Idén is folytatódik a Múzeumok őszi fesztiválján az egyetemi történetek előadássorozat, melynek keretében több előadással is várják az érdeklődőket. A téma a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek története. Az első előadásra október 1-én kerül sor. Ekkor Molnár F. Tamás a pécsi sebészet történetéről mesél az érdeklődőknek. A program helyszíne a PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, Pécsett, a Szepesi utcában. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata, ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 000 forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Közeleg az idei Villányi Vörösbor fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rúzsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Az időseket köszöntik Szentlőrincen. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. A városban ebből az alkalomból szerveznek ünnepséget, melynek a városi sportcsarnok ad majd otthont október 2-án. Az ünnepi program vendége lesz Csonka András, aki zenés műsorral készül, ezt követően fogadást tartanak a résztvevők számára. A programon regisztrációval lehet részt venni. A jelentkezéseket szeptember 28-áig várják a szervezők, e-mailben vagy telefonon. A rendezvényről bővebben Szentlőrinc közösségi oldalán lehet olvasni. Tűzifával támogatja a rászorulókat a Harkányi Önkormányzat. A város 25 köbméter saját készletből származó tüzelőt osztanak itt térítésmentesen azoknak, akik jogosultak rá. Az igénylés feltétele a bejelentett Harkányi állandó lakcím vagy tartózkodási cím. Fontos, hogy az igénylő életvitelszerűen is a városban éljen, rendelkezzen fatüzelésre alkalmas berendezéssel, és háztartásában ne legyen 2 köbméternél több tűzifa készlet. Jövedelmi korlát is van. A kérelmeket október 16-áig lehet benyújtani az önkormányzat portáján. A részletekről az Új Harkányi Hírek oldalán lehet tájékozódni. 60. alkalommal rendezik meg a pécsváradi leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szent Háromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei pécsváradi leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. A baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-e között tartott Road Poll akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet. Többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukós isak nélkül közlekedett a forgalomban. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a héten nem rendeznek meccseket az NB1-ben és az NB2-ben. A HR Rend Kozár Miseny így a héten edzőmeccsel lépett pályára a Majos ellen. A Kozár Miseny már a mérkőzés 8. percében emberhátrányba került, a bíró a kapus Tóth Mártont állította ki, ez pedig döntően meghatározta a találkozó alakulását. A meccs végül 3-0-ás majosi győzelemmel zárult.

sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 27-e van, és hát ez egyben a szeptember utolsó vasárnapja, de együtt ébredünk a legjobb zenékkel, úgyhogy itt lesz velem például majd a Gorillaz, a Feel Good-dal érkeznek, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé, a Now or Never-rel kívánok mindenkinek kellemes reggelt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, na ehhez most még én is párat vagyok. Ez volt Paul Johnson és a Get Get Down. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozok minden infót, amit a mai napról tudni kell, és természetesen a legjobb zenék mellett témákkal is készültem, mint ahogy egyébként minden reggel szoktam. Ezekre is hamarosan fény fog derülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenék azok most az ébredés és a napindítás mellé szólnak. Itt lesz velem Melanie C, a Never Be The Same Again-nel, a folytatás pedig a Gorillaz-é. Szól a Feel Good, most itt a Besten. Shut up.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Melanie, See You Never Be The Same Again-nel ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 27-e van vasárnap, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Gogül születésnapja is, a turizmus világnapja és a Szentírás vasárnapja. 1825. szeptember 27-én, tehát ezen a napon adták át az világ első vasútvonalát Angliában, Stockton és Darlington között, és az olajipari múzeum megalapítása is ezen a napon volt, ami Zalaegerszegben található 1967-ben. Hamarosan folytatom majd, például fény fog arra is derülni, hogy mik lesznek a mai reggel témái, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például a rövid szünet után itt lesz velem a Safri Duo, és szól majd a Baja Baja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közeleg az idei Villányi Vörösbor fesztivál időpontja, akár 23 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közeleg az idei Villányi Vörösbor fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rúzsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata, ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a héten nem rendeznek meccseket az NB1-ben és az NB2-ben. A HR Rend Kozár Misleny így a héten edzőmeccsen lépett pályára a Majos ellen. A Kozár Misleny már a mérkőzés 8. percében emberhátrányba került, a bíró a kapus Tóth Mártont állította ki, ez pedig döntően meghatározta a találkozó alakulását. A meccs végül 3-0-ás majosi győzelemmel zárult.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén, Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Adamskyvel ébredhettünk, ez volt a Killer. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát jön 7 óra után egy magánsziget méghozzá Velence térségéből. A lagunába található és most eladóvá vált, úgyhogy erről hozok minden információt. Lehet, hogy az ára is ki fog derülni, de ez még nem biztos. 8 órakor pedig Lady Gaga érkezik, aki most azt állítja, hogy a kedvesség az egy igazi szupererő, úgyhogy egy kicsit ilyen életmódi tanácsokat fogunk tőle kapni, hogy hogyan is lehet jobban élni a hétköznapokat. Aztán 9 óra után pedig terítéken a magyar válogatott a sportrovatban. Nem fényesen indult a Nemzetek Ligája szereplés, de azért megpróbálunk egy kicsit pozitívságot sugalni nekik is, meg mindenki másnak, na meg ébreszteni mindenkit. Most a Safri Duóval szól a Baja Baja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik egy velencei magánsziget, ami eladóvá vált. Minden érdekességet hozok róla, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Dan Luniz és az I Got Five On It.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Postahivatalok bezárásáról adtak hírt Pécsett. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi postahivatalt Pécsett, miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat. A Magyar Posta 2022. novemberében jelentette be 10 postahivatal ideiglenes bezárását. Akkor a városvezetés egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám mostanra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. 60. alkalommal rendezik meg a pécsváradi leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szentháromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei pécsváradi leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd, hétfőn este 3:49-től Belfastban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén, Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Olaszország, ugyanis eladóvá vált a Velencei lagunában található magánsziget. Jönnek róla az infók és természetesen minden más is, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, ma is szeptember 27-e vasárnap van, elmúlt hét, a kezdés pedig Nellié fel fog minket ébreszteni garáltáltan a Hátin hírrel.
0: Best FM.

magánsziget. Közel 6000 négyzetméteres és különleges történelmi értékekkel és páratlan kilátással rendelkezik Velencére, valamint Mauro és Brunao szigetére is. A sziget egy közel 200 négyzetméteres ingatlannal van ellátva, amit eredetileg 1806-ban építettek a francia megszállás idején, méghozzá velencei védelmi vonal részeként, később pedig az osztrákok és az olaszok használtak kaszárnyaként, mielőtt egykori tulajdonosa Giorgio Pato vállalkozó magán villájává alakította át. 5700 négyzetméteres zöld kerttel borított privát oázis északkeletről Brunao csatorna, délkeletről pedig a Creván csatorna határolja. A szigetet áruló ingatlan tájékoztatása szerint a birtok saját helikopter leszállóval és két saját hajó kikötővel rendelkezik, viszont az áráról fogalmunk sincsen, nem írták le, úgyhogy jöhetnek a tippek, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, én pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Dan Lewis és az Agat Five On It, na meg Vanessa Cartontól érkezik most a Thousand Miles a Bestre.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 27-e van, vasárnap. A névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Görög Zitát, Avril Lavigne-t, Francesco Tottit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És van még egy ünnepelt, és direkt nem mondtam, és a felsorolás közé, ugyanis a Gogő születésnapja is a mai napon van. Egyébként a turizmus világnapját is ma tartják, és a Szentírás vasárnapja van. Együtt ébredünk továbbra is a legjobb zenékkel, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik az MVUG és a Free Your Mind.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy hét múlva Baranyában is megkezdődik a rókák őszi vakcinázása. Napközben akár 23 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megye keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 ezer forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Az időseket köszöntik Szentlőrincen. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. A városban ebből az alkalomból szerveznek ünnepséget, melynek a városi sportcsarnok ad majd otthont október 2-án. Az ünnepi program vendége lesz Csonka András, aki zenés műsorral készül, ezt követően fogadást tartanak a résztvevők számára. A programon regisztrációval lehet részt venni. A jelentkezéseket szeptember 28-áig várják a szervezők, e-mailben vagy telefonon. A rendezvényről bővebben Szentlőrinc közösségi oldalán lehet olvasni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan ellátogatunk majd Lady Gagáékhoz, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szupererő, és más apró kis érdekességeket is megoszt, amivel a hétköznapokat könnyebben tudjuk élni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy gondolkozik az énekesnő. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban látogatunk el, méghozzá a Nemzetek Ligájáról és magyar válogatottról lesz szó. Nem éppen indult fényesen, tudjuk nagyon jól, de megpróbálunk egy kicsit pozitívan az egészhez hozzáállni. És természetesen azt is elmondom, hogy szeptember 27-e van, 1825-ben ezen a napon indult el a világ első vasútvonala Angliában. Stocktont és Darlingtont kötötte össze, és ezzel elkezdődött a vasutok kora. Hát, a 80-as években pedig elkezdődött a szintipop kora, hogyha lehet így mondani, és ennek az egyik jeles képviselője érkezik most a 90-es évekből, jön a Depeche Mode, és szól a Free Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 8 óra után pedig betekintést nyerhetünk Lady Gagáék kis magánéletébe, és azt állítja az énekesnő, hogy a kedvesség egy igazi szupererő, és más apró dolgokat is megoszt azzal kapcsolatban, hogy hogy láthatjuk pozitívan a világot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem egy igazi klubklasszikus, méghozzá a funky korszakból. Móni Lávi érkezik, az It's a Shame-mel majd például 8 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Postahivatalok bezárásáról adtak hírt Pécsett. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi postahivatalt Pécsett. Miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat. A Magyar Posta 2022. novemberében jelentette be 10 postahivatal ideiglenes bezárását. Akkor a városvezetés egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám mostanra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. Idén is folytatódik a Múzeumok őszi fesztiválján az Egyetemi Történetek előadás sorozat, melynek keretében több előadással is várják az érdeklődőket. A téma a Pécsi Tudományegyetem és Jogelőd intézményeinek története. Az első előadásra október 1-én kerül sor. Ekkor Molnár F. Tamás a pécsi sebészet történetéről mesél az érdeklődőknek. A program helyszíne a PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, Pécsett a Szepesi utcában. A jövőben több rendőrrel találkozhatunk a pécsi helyi járatú buszokon. A Baranya vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten ellenőrzik a helyi járatokat, és ha kell, azonnal intézkednek is az egyenruhások. Az eddigi ellenőrzések során nem tapasztaltak jogsértést, ám az utasok a jövőben is számíthatnak a rendőri jelenlétre. A cél az, hogy az utazók biztonságban érezzék magukat, és a közösségi közlekedés mindenki számára zavartalan legyen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, borzasztóan rohan az idő, egyrészt azért, mert már 8 óra van, és a másik pedig az, hogy szeptember utolsó vasárnapja, 27-e, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és Lady Gagáékhoz látogatunk el ebbe az órába, azt elítja az énekesnő, hogy a kedvesség egy igazi szuperelő, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék, Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen

Ingyenes valuta? Bár sokan azt hiszik, hogy a gyengétség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét, Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást nem az énekesnővel, hanem egy rapperrel, ugyanúgy Amerikából jön Eminem, és szól a The Real Slim Shady most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Groove House és a New Level Empire közöse. A Miért Lettél Más? Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 27-e van vasárnap, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A Gogő születésnapja is a mai napon van, úgyhogy ők is ünnepelnek. A turizmus világnapja és a Szentírás vasárnapja is a mai napra esik. A világ első vasútvonalát 1825-ben ezen a napon indították el, méghozzá Angliában, Stockton és Darlington között, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a vasút kora. Aztán az Olajiparági Múzeum megalapítása is a mai napon volt, 1967-ben Zalaegerszegen, ezen a napon alapították, amely a hazai szénhidrogén kutatás és kitermelés technikai tudományos emlékét őrzi. Tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, garantáltan meg fogunk ébredni, ugyanis az IMF és az Unbelievable szól majd a hírek után. You're
1: unbelievable. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közeleg az idei Villányi Vörösbor fesztivál időpontja. Akár 23 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közeleg az idei Villányi Vörösbor fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rózsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata. Ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a héten nem rendeznek meccseket az NB1-ben és az NB2-ben. A HR Rend Kozár Miseny így a héten edzőmeccsen lépett pályára a Majos ellen. A Kozár Miseny már a mérkőzés 8. percében emberhátrányba került, a bíró a kapus Tóth Mártont állította ki, ez pedig döntően meghatározta a találkozó alakulását. A meccs végül 3-0-ás Majosi győzelemmel zárult.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Absolutely Everybody Vanessa Amorózitól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan a sportvilágába látogatunk el 9 óra után, a magyar válogatottal és a Nemzetek Ligájával fogunk foglalkozni 2 perc elejéig, és természetesen zenélünk, mint ahogy még most is, az óra végéig van még hátra, úgyhogy itt lesz például velem a Maroon 5 és a She Will Be Loved, na meg a Fugees, a Ready or Not-tal megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a sportvilágába, egy-két perc erejéig ejtünk szót a magyar válogatottról és a Nemzetek Ligájáról, hát nem éppen indult fényesen, de pozitívan fogunk kikeveredni belőle, ezt próbálom én is sugallni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started.
2: Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Postahivatalok bezárásáról adtak hírt Pécsett. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi postahivatalt Pécsett. Miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat. A Magyar Posta 2022. novemberében jelentette be 10 postahivatal ideiglenes bezárását. Akkor a városvezetés egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám mostanra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. 60. alkalommal rendezik meg a pécsváradi leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szentháromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei pécsváradi leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd hétfőn este 3:49-től Belfastban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és válogatott szünet van, tombol a Nemzetek Ligája, és természetesen a magyar válogatott is szerepel benne. Nem indult fényesen ez, de egy kicsit beszélünk róla, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az évredés és a napindítás mellé. Szeptember 27-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Holi, a Spillerrel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a TNT zenélt nekünk, ez volt az Ébren álmodunk. Hát mi is álmodunk tovább a fiúinkkal, ugyanis tart a magyar válogatott számára a Nemzetek Ligája megmérettetés, és nem indult fényesen, pénteken az ukránok ellen játszottunk méghozzá itt a Puskás Stadionban Budapesten, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egyrészt méltó szemétségnek tartom, amit a bíró művelt, egy csomó dolgot nem fújt le, szerintem azért a magyar válogatottnak megvoltak a helyzetei, de hiányzott valami ahhoz, hogy bekerüljön egy kis szerencse. Az most nem a mi oldalunkon van. Az ukránoknak pedig 1-0-ra sikerült ezt a mérkőzést megnyernie, ami egyébként egy balhéba is beletorkollott. A végén összetűzésbe került Kerkez és Szoboszlai pár ukrán játékossal, aztán az egész kispad is odafutott mind az ukrán oldaltól, mind a magyar oldaltól, úgyhogy volt bőven hepciáskodás, és nagyon sajnálom, hogy egyébként ez így alakult, de hát ahogy Szoboszlai Dominik is mondta, ilyen a foci, ezzel nem lehet mit tenni. Folytatódik viszont számukra a harc vagy a küzdelem a Nemzetek Ligája B-ligájánál. A nem is akárhova látogatunk el, Észak-Írországba, a holnapi napon, azaz hétfőn, este 20:45-kor lehet majd ezt a meccset nézni, és aztán nem lesz még vége, ugyanis 10. hó 2-án, azaz jövő héten pénteken pedig mi fogadjuk itt Georgiát, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez is majd hogy fog alakulni. Egy biztos, hogy a magyar válogatottnak továbbra is szurkolunk, és nagyon reméljük, hogy ez a kezdés csak egy nagyon rossz élmény volt, és a folytatás viszont nagyon sok lesz. Én szurkolok nektek, hajrá magyarok, hajrá magyar foci, és természetesen a legjobb zenékkel pedig most megyünk tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ennyit beszéltünk róla. Itt lesz a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started, na meg a Five, most a Keep On Moving-gal itt a Besten.

Next FM a legjobb zenék, ez volt a Crazy, méghozzá Britney Spears-től. Szép napot mindenkinek, mert ugyan lassan mögöttünk hagyjuk a reggelt, és természetesen megyünk egészen délig tovább, meg ebben az órában is van még bőven hátra, úgyhogy bekészítettem Will Smith-t, egy igazi vadnyugati slágerrel fog érkezni, a Wild Wild West-tel, és a folytatás pedig Usher-éké, szól a Yeah, most itt a Best-en. Peace out.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, egészen délig fogunk mindenkit elkápráztatni, például a következő órában majd Madonnával és Justin Timberlake közösével. A 4 Minutes már biztos, hogy fog szólni 10 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy hét múlva Baranyában is megkezdődik a rókák őszi vakcinázása. Napközben akár 23 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyeiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megye keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 000 forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Az időseket köszöntik Szentlőrincen. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. A városban ebből az alkalomból szerveznek ünnepséget, melynek a városi sportcsarnok ad majd otthont október 2-án. Az ünnepi program vendége lesz Csonka András, aki zenés műsorral készül, ezt követően fogadást tartanak a résztvevők számára. A programon regisztrációval lehet részt venni. A jelentkezéseket szeptember 28-áig várják a szervezők, e-mailben vagy telefonon. A rendezvényről bővebben Szentlőrinc közösségi oldalán lehet olvasni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén, Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A déli délkeleti szél általában mérsékelt marad, legfeljebb egy-két helyen fordulhatnak elő élénkebb lökések. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 27-e van vasárnap, és a vasárnap délelőtt a Best hétvégével zajlik tovább, úgyhogy dübörögnek a legjobb zenék, hogy mindenkinek jól teljen a napja. Itt lesz például velem az Everlast, a What It's Like-kal, de az Ace of Base is érkezik a Life is a Flower-rel, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Zséda és a Phantom. Szép napot mindenkinek. Szeptember 27-e van vasárnap. A névnaposok az Albertek, a születésnaposok között pedig Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten éltesse az ünnepelteket. A mai napon van a turizmus világnapja, úgyhogy mi most ellátogatunk méghozzá 90-es évek hip-hop világába. Jön a Backstreet és Dr. Dre közöse. Ez a No Diggity.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az East 17 és az It's Alright. Hamarosan folytatjuk majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Neo és a So Sick, na meg Jennifer Lopez, a Get Right-tal megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy utolsó közös óránk van hátra ebből a hétvégéből, mert hogy zárjuk a vasárnap délelőttöt, méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Edwin Collins, a Girl Like You-val érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyenge a termés, drágább lehet majd a dió. Védelmi gyakorlatra készülnek a Magyar Nemzeti Múzeumban. A felhők mellett napsütés is jut mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Gomoly és fátyolfelhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még ezt az 1 órát kell kibírni. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 27-e van, elmúlt 11 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Óvatosan az ország útjain, ha bárkinek bármilyen infója lenne, akkor várom SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Indítom a legjobb zenéket, az első a sorban a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Pár infót hozok az utakról. Aki az M6-os autópályán halad a határ felé, az figyeljen a 141-es és a 143-as kilométer között. Itt aszfaltoznak, a leállósávot és egy forgalmi sávot lezárták, úgyhogy egyen lehet csak haladni, valamint a budapestiek figyelmét is szeretném felhívni, hogy az Árpád hídon lehet lassulásra számítani, mert a hidat éppen mossák. Úgyhogy erre tessék készülni, és hogyha bárkinek bármilyen infója van, akkor várom SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Most pedig az anyós ülésre bepattam mellénk Lisa Stanfield, és hozza a The Real Thing-et most itt a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Donna Louise és az I Love You Always Forever. Szép napot mindenkinek, szeptember 27-e vasárnap van, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok pedig Avril Lavigne, Francesco Totti és Görög Zita. Isten értesse az ünnepelteket, és van még egy születésnaposa, Gógül is a mai napon ünnepli a születésnapját, a turizmus világnapja van, valamint a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon 1825-ben adták át a világ első vasútvonalát, méghozzá Angliában, Stockton és Darlington között. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a vasutok kora, és az óra végéig még mi is bőven tudunk zakatolni tovább, csak jön egy megálló, tartunk egy rövid pihenőt, aztán érkezik majd a Pussycat Dolls és szól a Buttons!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ív után nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németi, a jövő a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá White Boy-jal és Németivel, utánuk pedig Biki vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkel köszönöm a figyelmet, szép vasárnapot és természetesen jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára Szikora Robert és a Valmár közösét indítom, ez a Balatoni Láng.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Október közepéig tart majd az erdők hete, lezuhant egy kis repülő Kongóban. Több órára mindenütt kisüt a nap, de felhők is lesznek az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök tegnap országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Még idén elindul a program a várólisták csökkentésére, ezt is említette a kormányfő tegnap Szolnokon. A kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására 10 milliárd forintot fordítanak. A beavatkozásokat szükség esetén akár éjszaka is elvégezhetnék. Elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Holnap kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Egy egész katonai törvényszéki delegáció veszett oda egy repülő balesetben Kongóban. A 17 áldozat között van a katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja is. Azt még vizsgálják, miért zuhant le a kisrepülő. A gépet üzemeltető légitársaság működését felfüggesztették. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, szeptember 27-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, ma egyébként az Adalberteket és a Döméket köszöntetjük népnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost én adom ma is a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van a The Road to Mandalay, Robbie Williams dala.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

várlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed, édesapám, nem

Best FM a legjobb zenék. Megyünk tovább George Michael-lel. A Too Funkyt hoztam tőle 92-ből, ami eredetileg a Red Hat and Dance című jótékonysági projekt részeként jelent meg. A bevételekből az AIDS elleni küzdelmet támogatták, George Michael pedig több dalt is készített ehhez a projekthez. A szám azért is különleges, mert George a saját korábbi romantikus pop hangzásától eltérően itt egy kifejezetten táncos, house-os, elektronikus irányba ment el. Úgyhogy következik a Too Funky, itt a Best FM-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM legjobb zenékút infokkal folytatjuk a 11-es főúton, például Szentendre átkelési szakaszán az Ady Endre úton, a Papszigeti úti kereszteződés közelében víznyelő rácsot építenek a burkolatban, a 22-es kilométer környékén útszükület nehezíti az előrejutást. Aztán a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négysávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelző táblák jelzik. A 38-as főúton pedig Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon le is zárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék javában zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon, a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója. Ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva tisztítja ma az Árpád hidat. A mai napon a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák egyébként részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a váralagutat is. Mi pedig addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Welcome to

Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nincs megállás, egész hétvégén a legjobb zenéket hallgatjuk, például hozom hamarosan Berkes Oliver slágerét is.
2: Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek.
1: Ez lesz a Jó vagy rossz legyek, a következő órát pedig Segi indítja, de előtte hírek, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felkészült a téli szezonra az MVM. Az őszi szünetben tartják a Cinemira Filmfesztivált. Napos száraz idővel indul a jövő hét. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Sokan még mindig nem kötik be a biztonságilvet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Mire felismerjük, hogy mi történik, már ki. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
1: Ma van a turizmus világnapja. Ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával szeptember 21-e és 30-a között országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat, kalandjátékokat és megelevenednek a városi legendák is. A vetítések mellett kaszkadőr és szinkron workshoppal, videóklip forgatással is várja a látogatókat az őszi szünetben a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten több mint 50 animációs és élő szereplős rövidfilmet mutatnak be, életkori blokkok szerint csoportosítva 3 éves kortól kezdve. A diákfilm és videóverseny döntőseit is levetítik majd a szemlén. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Most jöjjön segéddala, így egy óra után néhány perccel, hiszen az egyik legnagyobb sikerét hoztam az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, az első helyig jutott a megjelenésekor, és Segi karrierének egyik legfontosabb száma lett. Ez pedig nem más, mint az Itt Hozunk Mi, Rádiózunk Együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Best FM a legjobb zenék, Marius Schwitz, egy holland hip-hop formáció, a Flip the Script, amely a 90-es évek elején lett ismert Európában. A Throw Your Hands in the Air a legismertebb dalaik közé tartozik, és a korszak tipikus hip-hop és dance hangzását hozza el most nekünk. A cím gyakorlatilag egy klasszikus koncert és buli felszólítás. Dobjátok fel a kezeteket a levegőbe. Ugye erről szól a szám, főleg Európában, azon belül is a 90-es évek dance és hip-hop közegében vált ismerté, és azóta is nagy kedvenc. Throw Your Hands in the Air, ez szól most a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Betefem a legjobb zenék, itt vagyok már is a közlekedési infókkal. Az M76-os autóúton például garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A Karcag előtti szakaszon aszfaltoznak, ott a 165-ös és a 166-os kilométer között egy 300 méteres szakaszon a félútpályát lezárták, úgyhogy forgalom korlátozásra kell számítani. Ami pedig a 7-es főutat illeti Székesfehérvár belterületén a 67-es kilométernél a burkolatot javítják, Polgárdé felé leizárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Bestefem a legjobb zenék javában zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon, a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója. Ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva tisztítja ma az Árpád hidat. A mai napon a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák egyébként részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait, és a váralagutat is. Mi pedig addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal készülök a következő órára is. Most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán hozom hamarosan a Honeybees dalát is. Ez lesz a Pánik, és Sompol is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már nem használható az oktatási azonosító bérlet vásárláskor. Semmi sem állítja meg a nemzetközi turizmust. Holnap jön az észak-írek elleni meccs. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Pontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vučetić, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Rabot bocsátanak ki. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20:45 Ekkor kezdődik. Derült időnk lesz, emellett csak kevés gomoly felhő képződik. Ugyanakkor észak-észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul. Késő estére többnyire 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Holnap a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután, én Béni Meddia vagyok, és itt is van Sean Paul és a VB Burning, amelynek az érdekessége, hogy a klipben Sean Paul szülővárosában, a Kingstonban forgatták, és erősen visszaadja ezt a jamaikai dancehall életérzést, utcai jelenetek, táncosok, partik, hatalmas buli, ez jön most.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Mucho Mambo Sway, a brit DJ producer Shaft 1999-es dance lágere, és az egész dal egyik legfontosabb eleme a Dean Martin féle Sway latin hangulata. Ugye a szám valójában több zenei világot gyúr össze, a klasszikus latin dallamot, a 90-es évek végének elektronikus klubos hangzását, és a Sway eredetileg 1953-ban jelent meg, tehát Shafték egy közel fél évszázados dalt alakítottak át modern tánczenévé, úgyhogy ezzel folytatjuk most, ami egyébként érdekesség, hogy a dallamát azóta rengeteg előadó feldolgozta, így ez a Shaft-féle verzió egy hosszú zenei hagyományba illeszkedik. Már indítom is a Best FM-es kedvencek között.

0: FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében pedig zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Ami pedig az M70-es autópályát illeti, az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rihanna kísért bennünket, mindjárt 3 óra van, úgyhogy a friss híreket is meghallgatjuk, aztán jön majd James Morrison rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni. Előtte pedig a Back to Black szerelem bombáját indítom. Már is szól itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidámpark is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 30-án az egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Újabb helyszíneken tartott munkáltatói fórumokat a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Munkáltatói fórumokat szervezett a napokban a Baranyai Kormányhivatal, Sején és Szentlőrincen a Pillér projekt keretében. A hivatal tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő 2029. augusztusáig tartó munkaerőpiaci programban a Szentlőrinci járásban eddig 124, míg a sejjeiben 172 fő részesült valamilyen támogatásban. A program folytatódik, a megyében elérhető teljes támogatási keret meghaladja a 8 milliárd forintot. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 ezer forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata, ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Vereséggel kezdte az idei kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs női csapata. Az NB1 címvédője szombaton a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 69-59 arányú vereséget szenvedett. Studer Ágnes 21 pontig jutott a mérkőzésen, míg a szekszárdiaknál Tóth Orsolya volt a legeredményesebb 18 ponttal. A következő fordulóban október 2-án a Vasast fogadja a pécsi csapat a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása miatt szintén lezártak egy sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a nyugodt, barátságos őszi idő. Hétfőn szinte felhő sem lesz az égen, sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél helyenként élénk lehet. Hajnalra többfelé párássá válhat a levegő. Kora reggel 10, napközben 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk 4 kora Besten. Kellemes hétvégét kívánok, vasárnap van, úgyhogy rövidesen kezdődik a Pécske Félejt. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Hozom az izgalmas témákat, mellé pedig a lehető legjobb dalokat. James Madisonnal kezdünk, You Give Me Something.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: További kellemes hétvégét kívánok. Ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Buzás László pécsi kertészmérnökkel. Ezúttal a komposztálásról lesz szó.
2: A komposztba csak olyan anyag kerülhet, ami lebomlik. Tehát olyan anyag, ami nem bomlik le, idegenanyag, kő, vagy műanyag, vagy drót, vagy egyebek, ez semmiképpen nem. Tehát ezért csak lebomló anyagot. Na most ebben is már a korábban említettem, hogy például magot érlelt gyomot ne tegyünk a komposztba, mert a mag az több évig életképes marad. Őszi lombot azt általában lehet komposztálni, de van kivétel. Ahol vadgesztenye van, vagy nyárfa van, azt annak a lombját ne nagyon tesszük, vagy éppen a diónak a lombját, ne nagyon tegyük a komposztba, mert ezek a növény fejlődését, lebomlás után is növény fejlődését gátolhatják. Dióból egy pici mértéket tehetünk, de olyan, hogy vastagabb réteget semmiképpen nem. Most rétegről beszéltem, tehát olyan, hogyha egy réteg 15-20 cm vastag növény réteget teszünk, akkor arra egy 5-6 cm föld réteg is kerüljön. Most előnyösebb a komposztba rakott növényeknél, ha összeaprítjuk. Azért, hogy könnyebben gomoljon le. A vékonyabb ágakat is hát lehet beszerezni, ilyet, hogy komposztáló gép, ami összezúzza, összeaprítja a vékonyabb ágokat, és ezt nyugodtan tehetjük a komposztba.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Beszélgető partnerem továbbra is a Puzás László pécsi kertészmérnök, témánk a komposztálás.
1: Ha először akarunk komposztot készíteni, tehát még eddig nem volt, akkor lehetőleg árnyékos helyre tegyük, de mindenképpen földre, ezt már említettem az előbb is, azért, hogy a talajból a talaj élőlények föl tudjanak menni a komposztba, hogy elvégezzék ott az átalakító munkát. Most azon kívül, hogy ilyen árnyékos hely, a takarásról akkor kell gondoskodni, hogyha tartós eső, mint ami az elmúlt napokban is volt, ugye itt nálunk 60 mm eső, tehát ez már egy komoly mennyiség. Ha ilyen mennyiségű csapadékot kapna a komposzt, akkor lucskossá válna, és nem korhadás következne be, hanem rothadás. A korhadás az kellemes illatú, akár ha erdőbe sétálunk, és ott tapasztaljuk ugye az avarnak a korhadását, de a rothadás az mindenképpen bűzös. Na ezért nem szabad például olyat, hogy ételmaradékot, vagy hát állati üdüléket, vagy már mint a macska, kutya üdüléket, ilyesmit nem rakunk a komposztba. A komposztnak a érés ideje az attól függ, hogy milyen hőmérséklet és mennyire tartjuk nyírkosan, nedvesen. Ez általában egy fél év. A nyári időszakban kicsit rövidebb, de amit most ősszel rakunk le, az csak általában jövő nyáron vagy ősszel használható, amikor már földszerű. Akkor is érdemes még átrostálni, ilyen dobórostán, tehát ilyen ferdére állított rostán átrostálni, hogy jobban lehessen használni. A finomabb, ilyen 1 centis átmérői lyukbőségű rostán átrostált komposzt, az felhasználható akár gyepre is, vagy éppen a virágládákba is. Mert hát ugye szerves anyag, és ez hát mindenképpen a növények táplálását szolgálja. Lehet a komposztba egy kevés műtrágyát is tenni, főleg nitrogén tartalmú műtrágyát, azért, hogy ezzel elősegítsük a komposzt bomlását.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Fél időben vagyunk, hiszen pontosan annyi beszélgetés vár még ránk a következő órában, amennyi eddig elhangzott. Előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán Tom Novi slágerét, Unexpected.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő héten Baranyában is megkezdődik a rókák őszi vakcinázása. Napközben akár 25 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megyek keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A tervezett időben lezárultak a közlekedésre veszélyes fák eltávolításának munkálatai Pécs és Remeterét között, írja a honlapján a Mecsekerdő. Az elmúlt napokban nem csak az út, hanem a kerékpárút mentén is dolgoztak a szakemberek. Most arra hívják fel a közlekedők figyelmét, a következő 3 hétben még zajlanak a rendrakási munkák, melyek főként a bicikli út patkája mentén folynak majd, így ott mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen. Áramszünet lesz a Mohácsi parkolóházban. Az E.ON tájékoztatása szerint szeptember 30-án tervezett hálózati munkákat végeznek Mohácson, melyek feszültségmentesítéssel járnak. Emiatt szerdán reggel 8 és este 8 óra között az új Mohácsi parkolóházban sem lesz áram, így az épületben nem működik majd a világítás, és a liftet sem lehet használni. A parkolás ugyanakkor az áramszünet ideje alatt is biztosított marad. Újabb győzelmet szerzett a PVSK Mecsekfűszért. A pécsi csapat a férfi vízilabda OB1B 3. fordulójában szombaton a Szombathely otthonába látogatott. A meccsen a pécsiek magabiztos 20-11 arányú győzelmet arattak, így a csapat továbbra is hibátlan teljesítménnyel áll a bajnokságban. A 4. fordulóban hazai mérkőzés következik, október 3-án a fővárosi Asi Diese érkezik az Abai Nemes Oszkár sportuszodába. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában a 9. fordulóban városi rangadót rendeztek. A PTE Peac és a PMFC a Stadion utcai pályán találkoztak, a pályaválasztó az egyetemi csapat volt. A meccsen 1-1-es döntetlen lett az eredmény. A PMFC 9 forduló után vereség nélkül vezeti a tabellát, a PTE Peac továbbra is a 4. helyen áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mámfa irányába egy víznyelő karbantartása miatt szintén lezártak egy sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a nyugodt, barátságos őszi idő. Hétfőn szinte felhő sem lesz az égen, sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél helyenként élénk lehet. Hajnalra többfelé párássá válhat a levegő. Kora reggel 10, napközben 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 5-kor a Besten. További kellemes vasárnap délutánt kívánok, a lazítás mellé folytatódik a Pécske Félejt, izgalmas témákkal és persze kiváló felvételekkel. Olyanokkal, mint a Melody Maker és a Money Monday, érkezik DJ Tonka, előtte Tom Novi, ez már az Unexpected. 101.7 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Vietnám.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Itt az ősz, nagyon sokan gyűjtenek gombát, de hogy ennek milyen szabályai vannak, hogy egyáltalán milyen gombákat lehet találni a megyében, erről beszélgetek Iha Katalin gombaszakellenőrrel.
2: Elsőkörben azt le kellene szögezni, hogy megfelelő csapadék mennyiség esetén ugye már szeptembertől kezdődik a gombaszezon. Rengetegféle gomba megtalálható a mecsekben, a vargányától kezdve a róka gombáig, a nagy őzláb gomba most jelent meg a napokban, illetve a trombita gomba is jelen van. Emellett számos mérgező faj is mutatkozik, többek között a gyilkos galóca, a légyölő galóca, és ezek komoly problémát tudnak okozni, hogyha az ember elfogyasztja őket, tehát akár ez halálos kimenetelő is lehet.
1: Honnan lehet felismerni, hogy gyilkos galócát találtunk?
2: Hát a gyilkos galócát első körben onnan tudjuk megismerni, hogy fehér a kalapja, gallérral rendelkezik, illetve bocskora van. Kígyóbőrszerű tönkön található mintázat van. Ha ebből fogyasztunk, akkor néhány órán belül egy rosszul lét, tehát egy nagyon erős hányás, nyomorfájdalom, tehát ennél már biztosan gyalakodni kell arra, hogy orvoshoz célszerű fordulni. Ha időben el tud menni az illető orvoshoz, akkor talán sikerül gyomormosással, illetve egyéb terápiás kezelésekkel őt meggyógyítani, de sok esetben sajnos elég későn jutnak az emberek orvoshoz, amikor már viszont meg is tudnak halni.
1: Van több mérgező gomba is a környékünkön?
2: Van, több fajta van. Jelen vannak a kígyógombák, a dőggombafélék, aztán nem mérgező, de problémát tud okozni, világító tölcsérgomba, hányás hasmenést okoz, illetve a mezőn található mezei tölcsérgomba is komoly problémát okoz. Illetve a másik, ami nagyon veszélyes még, a fenyvesisak gomba.
1: Mik a gyűjtés szabályai?
2: Tehát védett és magánerdőkben a gyűjtése engedélyhez kötött, tehát engedélyt kell kérni hozzá, illetve fejenként naponta 2 kg gomba szedhető. Minden nagyvárosban, általában a piactereken lakossági gombavizsgálat működik. Ott találhatóak a szakellenőrök, és a lakosság számára ez díjmentes a bevizsgálása.
1: Az otthoni gombatelepeket milyen körülmények között kell tartani?
2: Ezeket általában ugye ilyen termőblokkokban vásárolják meg az emberek. Mindenféleképpen, tehát a laskagombánál hűvös és nedves nyírkos helyre kell tenni. Általában ezt pincébe szokták tárolni. Fontos az öntözése, illetve kapjon napfényt is, de mindenek előtt a hőmérséklet is, ami szabályozza ennek a szaporodását.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, itt a Best FM-en.

0: was in the bag.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A komlói zengő áruház előtt kivágásra került egy eperfa, amelyet többen nem értettek. A kivágás okairól Polics Józsefet, Komló polgármesterét kérdezem.
2: Nem szívesen vágunk ki fát, de az az igazság, hogy néha kénytelenek vagyunk. És Komló városában az a helyzet, hogy a város a földből 75 évvel ezelőtt indulóan úgy nőtt ki, nagyon csodálatos környezetben élünk, az egyik részét pedig a város építése során telepítették. Így történt ez itt a belvárosban is, de vannak olyan pillanatok, amikor úgymond határozott döntést kell hozni a jövő érdekében. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, mint falusi volt gyerek, hogy a gyümölcsfáknak megvan a maguk helye, azoknak a helye biztosan nem közterület. Főleg a közterületen belül is lehet rangsorolni, nem mindegy, hogy egy zöld felülethez kapcsolódó részről beszélünk, ahol kisebb bonyodalmat tud okozni. Itt pedig egy városnak a legforgalmasabb helyéről, ahol mellette üzletek találhatók, vele szembe buszpályaudvar, és minden, amit el tudunk képzelni. Én csak azt javaslom azoknak, akik most ebben a témában akkora nagy hanggal vannak, hogy menjenek és kérdezzék meg az ott lakókat, kérdezzék meg az ott működő üzleteket, hogy mit jelent náluk egy kék termésű eperfa a virágzás, a termés hullatás időszakában. És eddig egy aszfaltos burkolat vette körül zömében ezt a területet, és ezután egy gyönyörű térburkolattal, rekordtám burkolattal ellátott része lesz ez a városnak, ahol a mostani faállományhoz képest háromszoros faállomány kerül erre a területre, és hangsúlyozom, hogy odavaló fák telepítésére fog sor kerülni, és arra fogunk törekedni, hogy ennek a harmada legalább ennél vala megszokottnál nagyobb lombkoronával fejlettebb állapotban kerüljön a helyszínre. Mindenkitől nyugalmat és megértést kérek. Nem az a célunk, hogy romboljunk, hanem az a célunk, hogy fejleszünk, építsünk, de a fejlesztés érdekében néha bontani is kell.
1: Polgármester úr, köszönöm!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light. A folytatásban már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, hogy mi minden történt Pécset és a térségben kiderül. Incani hozza részleteket. Én pedig a dalokat, itt lesz hamarosan a Mystic és a Scandalous.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújjas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 30-án az egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Újabb helyszíneken tartott munkáltatói fórumokat a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Munkáltatói fórumokat szervezett a napokban a Baranyai Kormányhivatal, Sejjén és Szentlőrincen a Pillér projekt keretében. A hivatal tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő 2029. augusztusáig tartó munkaerőpiaci programban a Szentlőrinci járásban eddig 124, míg a Sejjeiben 172 fő részesült valamilyen támogatásban. A program folytatódik, a megyében elérhető teljes támogatási keret meghaladja a 8 milliárd forintot. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 ezer forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata, ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. Újítás a kővágó szőlősít temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. az eszközöket bárki használhatja. A kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Vereséggel kezdte az idei kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs női csapata. Az NB1 címvédője szombaton a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 69-59 arányú vereséget szenvedett. Studer Ágnes 21 pontig jutott a mérkőzésen, míg a szekszárdiaknál Tóth Orsolya volt a legeredményesebb 18 ponttal. A következő fordulóban, október 2-án a Vasast fogadja a pécsi csapat a Lauber Dezső sportcsarnokban.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása miatt szintén lezártak egy sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a nyugodt, barátságos őszi idő. Hétfőn szinte felhő sem lesz az égen, sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél helyenként élénk lehet. Hajnalra többfelé párássá válhat a levegő. Kora reggel 10, napközben 25 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. Anni, neked lejárt mára, úgyhogy jó pihenést, találkozok holnap 3-kor. Én viszont maradok és játszom a dalokat, méghozzá megállás, megszakítás mentesen. Hozom az újdonságot Geszti Pétertől és Péter Fiboritól. Itt ez az Oasis klasszikusa, előtte zenél a Misty.
2: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érdemes ma este kilátogatni a sétatérre, ugyanis zárul a Pécsi Napok programsorozat, a zárólapon vagyunk, ezekben a percekben a színpadon összművészeti műsort lehet megnézni. Aztán jön majd 8 órától a Swing Ladies koncert, élőzenekaros swing feldolgozásokról van szó a 20-as, 40-es évekből. Én viszont a 90-es évekkel folytatom, mert itt van Shaggy és a Bombastic 95-ből.
1: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. People in the crowd, grab a partner, take it down.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Rövidesen folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel a szokásos 8-9 fokra kelünk, míg napközben a jellemző a 22-23 fok lesz. Aztán kedden 24, szerdán 23, csütörtökön pedig már csak 20-21 fokra készülhetünk. A jövő hét első fele napos, míg a közepe és a második fele inkább szeles és egy picikét felhősebb is lesz. Az időjárás hírei után, ahogy ezt ígértem, folytatódik a zenei maraton, a pálya Lexel, valamint a Schleppel. Szól az Emlékszem rád a Best FM-en.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatási azonosító már nem használható bérletvásárláskor. Magyar örökségdíjat kaptak az úszók, hajnalban többfelé leszáll a köd. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Rabot bocsátanak ki. Magyar örökségdíjat kapott az Európa-bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa-bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. Derült időre készülhetünk, hajnalban többfelé lesz köd. A részleteket azonnal mondom. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Német és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfm.hu az e-mail címünk.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Még egy picikét a lemezjátszóknál én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet Fény kortárs Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a dízel támogatás első részlete. Továbbra is lendületben a nemzetközi turizmus. A foci válogatott holnap Belfastban lép pályára. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. A pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Állam kincstára a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 000 forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% globális turisztikai növekedést vár az idei évre. 17 embert lőttek agyon egy dél-afrikai ivóban. A támadás Johannesburg közelében, Védala településen történt tegnap este. A rendőrség szerint a fegyveresek először a kocsma előtt tartózkodókra nyitottak tüzet, majd odabent folytatták a lövöldözést. 13 férfi és 4 nő a helyszínen életét vesztette. További 15 embert lőttsebekkel vittek kórházba. A támadók gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az indíték egyelőre ismeretlen, a rendőrség hajtóvadászatot indított. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20 óra 45 perc. Ekkor kezdődik. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát az első tanhónap, ha szabad így fogalmazni, a szeptemberről majdnem ugyanolyan gyorsan eltelt, mint a komplett egész nyár. Úgyhogy itt vagyunk szeptember végén, itt vagyunk a hétvégén, vasárnap van, este 7 után járunk pár perccel, innentől fogva pedig DJ Németi az irányítás. Csillans és Deep House még egy órán keresztül, szia Pistő.
3: Sziasztok!
4: Best FM, a legjobb zenék mixben, a lemezjátszóknál Németi.

Is that a problem that I can't fix?

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi.
1: Németi. Na, túl vagyunk a nyáron. Ilyenkor azért, mert szerintem mindig szoktuk pedzegetni, hogy akkor mit hoz a jövő. Mit látsz, mit tippelsz? Van még ebben az a fróba, vagy most, amit már ugye régóta mondtál, most megint a Classic House-nak lesz egy újabb hulláma, vagy valami egészen más?
2: Nyilván van még az afróban is valamennyi craft. Szerintem ugye minden stílus, minden trendnek van egy felfutás ide, egy zenét, és akkor van egy szépen egy ilyen lecsengése. Ez alól nem kivétel szerintem az afró sem. Picit átalakul, picit house-osabb lesz, kevésbé lesz afró. De szerintem a house zene inkább az, ami most jön vissza, mindenféle könnyebben emészhető, vokálisabb telehangszerrel. Szerintem ez lesz a következő évnek a nagyobb...
1: Tehát vissza az ezredfordulóhoz mondhatni?
2: Hát körülbelül, igen, eltett már annyi idő,

0: hogy most megint megérett, hogy ezeket elővegyük, újra jöjjön ez a stílus. Ha belegondolsz...
1: 27 éve, tehát 26, igen.
0: Igaz, azért nem kevés. Egy század.
1: Mázli, hogy mondjuk ez rajtunk egyáltalán lesz. Jó, rajtam egy picit, rajtad egyáltalán. Szóval azt mondtad, akkor te még mindig ezen klasszik házra voksolsz így a jövő tekintetében, hogy ez lesz?
0: A house zene is, abban lesz a klassziknak is egy kicsit akár feldolgozva szerepe, de a house egy ilyen emésztetébb house. Az előző műsorokban beszéltünk, a Black Coffee-ről is használt ilyen könnyebb, ilyen hangszeres, jó vokállal összerakott house zenéket. Úgyhogy szerintem igen, de aztán majd látjuk.
1: Ja, pont ilyen, mint ez. Ain't No Sunshine, DJ Németi elemez játszik mögött.

0: Men szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: És hát mielőtt még elfelejtem, azért egy szeptember végén el szoktát ünögetni. Picikét nyaralni, még utó nyaralni, utószezon.
2: Mások miatt. Most annyira most nem tűnök.
1: Jó van.
2: Otthon nyaralok.
1: Ja, értem. Jó van. Nem is volt terve, vagy?
2: Hát annyira nem. Tehát ezt azért már láttam, hogy itt annyira nem szabad tervezni. Majd jövőre.
1: Jó.
2: Jövőre. Ez meg volt ez a nyár, ez a Horvátország, ez a Pula. Pár nap, ezzel ki lett pipálva, úgyhogy más prioritások.
1: Egyébként ezért fájdítottad a szívet, tehát néztél rendezvényeket, amikre ha, szívesen elmentél volna?
2: Persze, persze, konkrétan? Persze.
1: Mondja kettőt.
2: Hát figyelj, biza az mindig, tehát az egy-két éve, tehát évente mindig, de akár Szardiniára is ugye jártunk ki, ott is van egy nagyon jó klub, ott is nagyon jó rendezvények voltak, úgyhogy Máltán voltunk, ott is ugye defektid van. Tehát
1: hát és most, hogy csak ott van, vagy hát, legalábbis ugye, hogy a Horvátország.
2: Igen, Dubájban nem hiszem, hogy most a háború miatt hogy lesz, nem tudom. Illetve ott a közelben lévő háború miatt. Úgyhogy igen, már most volt Horvátországban az utolsó.
1: Igen. Jó. Ha esetleg mégis eltűnnél egy hosszú hétvégére, csak szólj előtte,
2: akkor
1: jó?
2: Akkor úgyis.
1: Ne várjunk itt
2: kétségbe. Majd utána úgyis élménybeszámoló lesz.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Akkor ezt a 60 percet is nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen, mint mindig.
1: Az óra végére, meg szeptember végére értünk. Szépen lassan, kőkeményen október lesz, amikor jövő héten vasárnap ugyanígy várunk téged vissza 7 és 8 között. Óvatosan az a felépést.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Már dolgozik a kata kiterjesztésén a kormány. A világrekorder Törőcsik Zsófia mélységi világbajnokságra készül. Többfelé lesz köd hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék, emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatár 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Ma van a turizmus világnapja, ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben, szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával egészen szeptember 30-áig országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat és kalandjátékokat is. A mélységi világbajnokság következik Törőcsik Zsófia számára. A világrekorder Szicíliában készült a szerdán kezdődő ciklusi világbajnokságra, ahol a mélységi merülések mellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai erősítésre is. Törőcsik szerint érezhetően jobb formában van, mint néhány hónappal ezelőtt. A szicíliai edzéseken nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie, ami szerinte mentálisan is megerősítette. A szabadtüdős búvár Szicíliából már Ciprusra utazott. A világbajnokság szerdán kezdődik Limassolban. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy 4 órányi legjobb zenével elbúcsúzzunk ettől a csodás két naptól. Vágjunk is bele, George Michael kezdi ezt az órát, ez a Flow, let's go to the city.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Like no other.
5: Flawless, absolutely flawless.
6: Perfection, perfection, perfection, perfection.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben lett igazán nagy klubsláger a Moloko Sing It Back című dala. Érdekesség, hogy az eredeti verzió még nem aratott komoly sikert, aztán jött egy német DJ Boris Blugos, és készített belőle egy house remixet, ami világszerte beindította ezt a számot. A vokált Roisin Murphy énekli, aki később szólóban is sikeres lett, a történet tanulsága pedig az, hogy néha nem új dal kell, hanem csak egy megfelelő remix. Azért van benne valami.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor a következő dal érkezik, akkor nekem mindig valamilyen szinten így virágszirmokval borul a szívem, hiszen tényleg heteket küzdöttem azért White Boy-jal, hogy ez bekerüljön. A dal nem más, mint Mauro Picotto és a Komodo. Az olasz DJ egyik legismertebb dala, és érdekessége, hogy nagyon erős ilyen ázsiai beütése van, mind a mellett, hogy azért a fő hangzása a trance, viszont ezzel a keverékkel Mauro nagyon sokáig ilyen különcnek bizonyult a sok DJ között, de hát bejött neki, úgyhogy így kell csinálni. Nem kell követni az árt, hanem inkább más utakon kell járni, és lehet, hogy bejön, de lehet, hogy nem, mondjuk ő neki szerencséje volt, vagy csak tudása, ki tudja.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2005-ben jelent meg a következő dalunk, ami akkor is elég nagy slágernek bizonyult, viszont amikor 2026-ban beválogatták a futball világbajnokság hivatalos dalának, hát akkor aztán így kilőtt, mint a rakéta. Ez Bob Sinclair és a Love Generation, szerintem minden futballrajongó, de minden zenekedvelő ismeri. Tartalmaz fütyülös dallamokat, na meg a house és a reggae egy kis kövédikem. Egy szóval nagyon össze van rakva a dal, úgyhogy szerintem már most is túl sokat beszéltem róla. Inkább elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és kevések 9 óra előtt egy jó tanácsra szerintem még van idő. Nyugi, minden rendben lesz. Ez egy olyan örökérvényi dolog, ami szerintem mindig igaz lesz, mert amíg fel kell másnap a nap, addig olyan nagy baj nincs. És a Sweetbox ezt lovagolta meg. Everything's gonna be alright. Most itt a Best FM-en. Everything.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több rendőr az utcákon, családi tragédia Győrben, medvéket észleltek a magyar-ukrán határnál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változással összesen több mint 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és az egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készen léti rendőrség teljesít szolgálatot. Halálos családi vita Győrben, egy apa konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este érkezett a bejelentés a késelésről. A sérült férfit kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogták az apát, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását az ügyészségnél. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiunknak majd Zoltán professzor emeritus, a program szakmai vezetője.
2: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer-betegséggel fog foglalkozni.
1: Két nagytestű medvét észleltek a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerás rendszere. A medvék a tölgyes erdő irányába haladtak. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságot kért a környéken élőktől. Arra kérik a lakosságot, hogy a térségben mindenki legyen körültekintő, és kerülje a vadállatok megközelítését. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is kötképződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után 3 perccel is beszélfem a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem már testben és lélekben hangolódtok a hétfőre, és ehhez én hozom a legjobb zenéket. Most például Eminem érkezik, ez a Lose Yourself.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Vannak dalok, hölgyeim és uraim, amik olyanok, mint a Bud Spencer filmek. Egyszerűen örökké vannak, örökké szólnak és örökké szeretik őket. Ezek közé tartozik mondjuk a Depeche Mode és a Free Love, vagy a Metallica-tól a Nothing Else Matters, és mondjuk itt jelen esetben az Enigma és a Return to Innocence. Úgyhogy nem húzom tovább az időt, hanem már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a legkiegyensúlyozottabb kapcsolata sincs olyan, hogy az év 365 napján ugyanúgy szeretjük egymást, mert van kicsit lejjebb, és van kicsit följebb, és szerintem ez így normális. És nem tudom, hogy ezt akarta annó Aura Dioné bemutatni, de nagyon jól sikerült neki az I Will Love You Monday-jel, na meg a 365 nappal, 365 days-el, és ezt mutatja be. Tehát a dal, meg a cím egy picit úgymond romantikusabb, mint maga az üzenet. Hallgassátok meg, kicsit értelmezzétek, aztán utána, hogyha gondoljátok, akkor alkalmazzátok. Ennyi. Én kiszálltam.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik nálunk a Nickelback, akikre egy dolog biztos, hogy őket vagy nagyon utálják, vagy nagyon szeretik. Köztes nincsen olyan, aki csak meghallgat egy Nickelback dalt, főleg mondjuk Amerikában. Tényleg ez a nagyon sarkas, imádom őket, vagy utálom őket. Tehát én még olyat nem láttam, hogy a zenekart kővel dobáltak volna meg a színpadon, csak a Nickelbacket. Na hát ennyi. Jöttünk a Photograph!

0: hasznos. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Életet menthet a biztonsági öv. Magyar örökség díjat kaptak az úszók. Hajnalban többfelé köd rontja majd a látási viszonyokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Bocsátanak ki. Magyar örökség díjat kapott az Európa bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig visszaéltünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, fél idő, hiszen 10 óra múlt 3 perccel, 2 óra mögöttünk, 2 óra még előttünk, telepakolva a legjobb zenékkel, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Ricky Martin és Christina Aguilera kezd most ebben az órában. Ez a Nobody Wants to be Lonely.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, amikor segítünk azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából, úgyhogy vágjunk is bele. Holnap Vencel névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehetné köszönteni a Bernárdokat, a Bernátokat, az Iszmériákat, a Justinákat, a Salamonokat, a Tárkányokat és a Velimeket, na meg a Szelimeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot. Holnap reggel SMS vagy telefon, és minden rendben van, te leszel a király, és ennyi. Fragma, Tokás Miracle most érkezik!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, amikor Ékör rájött arra, hogy 5-ször annyit keres, hanem 10-ször annyit keres azzal, hogy csengő hangokat ad el, mint hogy dalokat gyárt, azok után az volt az alapfelállása, hogy minden dalból legalább 3-5 olyan rész kivágható legyen, ami eladható csengő hangnak. Így nem 20 centet keresett egy dalon, hanem mondjuk $5. És utána $5 per csengő hang. Na számoljatok csak, egy vagyon. Mondjuk eltapsolta az egészet, attól függetlenül zseni volt. Cardinal Official és Akon közösen érkezik most itt a Best FM-en. Ez a Dangerous. Girl, I-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nálunk a lakásban már esténként elindították a fűtést, ezzel jelezve azt, hogy a jó időnek meg a nyárnak már lőttek, várhatunk rá jó pár hónapot. Na de nem ebben az esetben, hogyha mondjuk érkezik nálunk a következő dal, ami DJ Sammy és Luna közöse, a The Boys of Summer. 4 perc, 41 másodpercnyi nyári érzés, nyári éjszakai érzés, amikor úgy elmentünk az éjszakába, jól éreztük magunkat, és hát ismerkedtünk. De jó is volt. Oh-oh.

Best FM a legjobb zenék. Kevéssel 11 óra előtt, hölgyeim és uraim, még pont van arra idő, de tényleg még pont van arra idő, hogy érkezzen egy igazi masterclass dal, én legalábbis így hívom ezeket, amik annyira jók, hogy egyszerűen kár elhúzni az időt előttük. Ez a Black Machine és a Jazz Machine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az van, hogy indul szeptember utolsó vasárnapjának utolsó órája, hiszen jövő héten, bár úgyis számolom, szerintem már november van, ennyi. Na, akkor viszont húzzunk bele, mert van dolgunk rendesen. Jön Mika és a Big Girl.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most ugye bár a mi kis spontán és rövid holnapi időjárás jelentésünk, ami úgy néz ki, hogy reggel 9 fok lesz, napközben 24 fok lesz, régen azért volt még 33 is, de az 1932-ben volt. Egy a lényeg, hogy nem lesz felhő, nem lesz szél, nem lesz eső, hanem derült, fényes napunk lesz. Halleluja! Ezeket még szeretem, mert így egy picit még visszahozzák azt a jó kedvet az ember életébe, még az őt, hogy nem látnak mondjuk egy-két hónapig a napot. Na, de ennyi, nem akarok senkit se lelombozni. Cardigans és Tom Jones közösen érkezik nálunk, ez a Burning Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt sem értettem, hogy Európát hogy tudta annó a Dragostadin T, a mit tudom én kitől leigázni, de az, hogy eljusson Tia és Rihanna fülébe, plusz ők még ezt valahogy felhasználják a közös dalukban, na ezt őszintén szóval nem akarom elhinni, és soha nem is akartam elhinni, és amíg élek, nem fogom elhinni. Itt valami baj történhetett, az biztos. Na, mindegy, viszont valahogy túl leszek ezen is. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor tudjátok nagyon jól belájkolni és bekövetni, mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, hálánkat pedig a legjobb zenékkel fejezzük ki, jön most a Shapeshifters Back to Basics, bizony!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Most már kicsit le lehet lassítani, hiszen ez az utolsó megszólalás. Én megmondom őszintén, hogy eléggé elfáradtam az elmúlt 6 napban, hajnalban is, meg éjjel is dolgozni. Hát azért volt már kellemesebb időtöltésem is, de itt a Best FM-ben mindig imádom, hogy a legjobb zenéket hozhatom nektek. Viszont most hála az égnek azt mondhatom, hogy jövő hét szombaton találkozunk, addig én legalábbis pihenek egy jó nagyot, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, meg azt kívánom, hogy legyetek boldogok és szerencsések. Jövő szombaton találkozunk, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig is mindenkinek ciao ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.